0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, straight up.
0: Superdj Rádió. Kattanj ránk!

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Thank you!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenét.
2: Get ready for the launch.

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Your ideas are strong.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
3: Párnánk puha, ágyunk öle lányarink.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu
1: Choose between good.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: 80-as évektől napig.

0: Amerika!
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: It is 90s 2000s Music Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Sziasztok mindenkinek, kényelmetesen jó reggelt kívánok, vagy jó délőt, hogy jobban tetszik, 10 óra múlt egy pici kével, és már is elkezdődik a mai vakarit, remélem velem tartozok. Hasznos és vagy érdekes információk, mert ébren tartó zenékkel kereskednek mindenkinek, jó kis lédőkök a telefonnal, nyitjuk a napot, vidámságosat, és jó kettet és jó kedvet kívánunk, hanem ezt a Boriszkát halljátok, mindenkinek legyen szép napja.

azon gondolkodtam közben, hogy mennyire szintet lépett a fűnyíró művészet, vagy fűkaszáló művészet. Régen ugye kaszáltak az emberek, ugye az egy nagyon ilyen inspiratív foglalkodás volt, és borzasztó nehéz. Van művészet a kaszálástak, és ez ilyen előkaszálásoknak különböző akkora rangjuk volt, mint a legjobb verekedőknek. És hát ott a legnagyobb zaj maximum az volt, hogy néhány sóhajtozás, fütyüréztek, meg egyéb dolgokat csináltak, így énekeltek esetleg. Most van helyette ez a damilos fűkasza. Például nézzetek, tök örülök neki, hogy végre le van nyírva itt a fű nálunk is, le van kaszálva, mert hogy most nem tudom, mit történt, de most már nem mélegelő, meg nem tudom, tehát, hogy így vagy eljöttek a pollenre, meg a toklászra, meg ilyenekre, de most már dögöljenek meg a méhek, mert most már le lehet kaszálni a füvet, én nem tudom, nem értek hozzá, vagy legalábbis nem merek belegondolni, hogy valójában inkább ilyen pénzspórolás önkormányzatilag, mindegy. A lényeg, most van egy a fűkasza, ami hát ugye nem kell túlzottan férfösnek lenni hozzá, csinálni kell, behúzod, azt megy, hangos, mint a barom, de tényleg nagyon szép munkát végeznek a srácok, össze is csöpörnek egymás után, de hogy a kommunikáció az hogyan lépett új szintre, ezt nem tudom. Tehát eddig azt láttam, be vannak öltözve, mint az állat, ilyen rácsos valami van a fejükön, védőruházat, tehát tényleg abszolút fel vannak készülve mindenre, hegyomlásra, atomtámadásra, stb. Vesekő eltávolításra. A legdurvább, hogy azt most láttam, hogy behőrentette a fűkaszát, csak ugye eszébe szól a barátjának, hogy ott már nem kell kaszálni. És a behőrentett fűkasza után ordít, Erik, ott ne kaszáljál! Hogy miért nem csinálta ezt a behőrentés előtt, hogy neki mindegy volt, tehát rájöttem, hogy van a fűkaszánál hangosabb dolog, a fűkaszálás ember, a fűkaszálás közben, amikor azt kiabálja, hogy Erik, kegyed.

köszönketetlen kicsit velünk többek között Zsóca úr, akinek szép napot kívánok én is, a győ nekem, és a István úr is hasonlók a szokásosan Erdélyből, Erdőszentgyörgyből családilag velünk. Köszönjük szépen, ahogy Alibali Bálintnak is, aki hát Bálint úr, jött Embedből, a fényező műhelyből hallgatólagosan van velünk. Sorry, papi! Úgyhogy szambázunk, tovább maradunk kritikáknál, egy újra kevert Samba de Joe Serpidóval, ez a Péter Pirimex.

Na, Sulci kedves kollégának is kellemetesen szép napot kívánok, azt mondja nekem, hogy álmos vagyok. Hát nem, nem annyira, igazából csak még nem tértem magamhoz, nem mindegy. És üdvözlöm természetesen Zolcsák Gergő urat is. Örülök neki, hogy itt vagytok, és remélem, hogy minden rendben felétek is. Egyébként ez az álmos vagyok jut eszembe, hogy magyar vendőben van az a rész, amikor mutatkoznak be a vezérek a hotelszoba előtt, és akkor mondja, hogy álmos vagyok, és akkor beszól neki a pultos, hogy van-e szobánk. De legjobb az a kerepít, amit nemrég olvastam, hogy Joe meghalt. Ja nem, bocsánat, fordítva. Angolul fordítottam, és most hirtelen a birtokost megcseréltem, hogy akkor ébrám nekem, szóval Isten meghalt, aláírás Joe. Következő grafiti, Joe meghalt, aláírás Isten.

egy kis vicckoszoktatás, poén pentakú, mókamókolás, nem teszem most, hogy például embetű sport, na mindegy, szóval egy a lényeg, hogy a szent életű apáca, milyen apáca van még, nem? Belegondoltak azért így kvázi, hát de még milyen apáca van persze, Kobi tudna erről mesélni, a szent életű apáca elmegy az orvoshoz, mert hogy nem tudja abba hagyni a csuklást. Néhány perc múlva sírba rohan ki a rendelőből, a nővér bemegy és megkérdezi, mi történt, doktor úr? Megvizsgáltam és közöltem el, a gyereket várt, azért csukli, hát ez lehetetlen, hát ja, a csuklása egyből elmúlt. Na most ugye itt ez a vicc, aminek az a csattan, hogy nem tudod, hogy azért múlt el, mert annyira megdöbbent a lehetetlenségem, vagy azért, hogy annyira rátapintottak a lényegre, ugye, hogy lehet, hogy esetlegesen nem is annyira apácának való az apáca néni. Jaj, de túl tudom én ezt bonyolítani, erre szokták mondani, hogy exponenciális poéngyilkolászat. Na, a cigány asszony elmegy bejelenteni, meghalt az ura. Hát a halálok a kérdezik, ja, ha valami ilyen nyavaja. Hát de ki kezelt? Hát egy ki más. Orvosi segítséget nem is vettek igénybe. Ha minek? Meg hát az egyedül is. Ez igaz mondjuk. A milliómos épít egy kastélyt. Három úszómedencé van, az egyikben meleg víz, a másodikban hideg, a harmadikban pedig üres. Barátja kérdi, minek a ház? Vannak napok, amikor jól esik a meleg medencébe úszkálni, a forró napokon viszont a hideg medence esik jól. Minek az üres? Hát vannak napok, amikor nincs kedvem úszni. Tehát itt van a hülye érted, hát még teniszezni még lehet. A katonaságnál rászól a közkatonára a felettese, menjen a konyhára krumplit pucolni. Nem mehetek, kérem, vírushordozó vagyok, nem érdekel, azt majd már széthordja maga helyet. Hát igen, a katonaságnál ugye mindent meg kell tudni csinálni, parancsolat, akkor is, ha belepusztulsz, mondják sokan. Mi is lehetne velünk közben a Super DJ Rádió Boriszkát, halljátok? Vagy beszámunk 0670459995-ös, és van egy Boriszkás hívó, 0632191807, és kerek egész a dolog, a Beleszki Zoli van.

Dolcs is hasonlít a hétvezérből engem a Árpád édesapjához, Álmoshoz pedig nem. Tényleg nem. Nagyon Álmosnak tetszik lenni, vagy nem, de az biztos, hogy jelenlét itt a Félix tatabánya jány aláért. A Félix, szuper napot mindenkinek, Mácsinek, puszi, rendben van, megébred, átadom, viszont Álmos. Igazából a Meliből őszintén egy darab ilyen pici részt látszik ki, mert be van gubozva nyakig. Most tudták mondani egyébként ezt rapszódikusan, hogy igazak álmát alussza.

Szigi Pikánsa már rengetegen említettem nektek, és nem győzöm újra és újra csodálattal adózva említeni a mi magyar nyelvünket, hogy annyira gyönyörű, annyira kifejező mi magyar nyelvünk. Kicsit a Morgosz Júlis is ebből fog mindjárt akadni, egy kicsit mondjuk úgy, hogy spontán képzavarba belecsomagolva, hogy hát nem csak Kazincit említeném, és nem csak a költészetünket említenénk, vagy akár a népnyelvet, a régi népnyelvet, vagy az úgymond paraszti nyelvet említeném, hanem a mostani argókat, illetve a 10-20 éve létező köznyelvbe beivódott szavakat, összetett szavakat például, ami jelző szerkezetes. Már nem akarok itt grécsi lászkodni nektek, igazából arra szóra gondoltam, hogy például milyen az a plázacica, ugye? Hogy nem arra gondoltok, hogy a marcipán elmegy a karjára vásárolni egy ilyen kis kosárkával, és ő a plázacica. A plázacica az a pejoratív, nem egy pozitív, ugye a plázacica az a nem okos, igazából a plázában tud jönni-menni, teljesítménye nulla, és hogyha megszólal, az nagyon rossz dolog, és általában egy ilyen nagyobb darab téglatestnek kinéző telefon van előtte, és úgy beszélget, és megy neki mindennek. Műköröm, tetovált szemöldök, botox végtelenségig, szóval mindegy, és csacsorászik. Általában semmit mondom dolgokról, hogy általában ez egy ilyen gyűjtő szóba plázacica. Na most én arra jöttem rá, hogy a plázacica nem csak arra érvényes, aki oda vásárolni jár bizony, hanem nagyon sok, aki a plázában dolgozik, és ugyanez a kategória. Tisztelt a kivételnek, vegyük az külön, de azért a többség ugyanez. A barátom mesélte, hogy ment valami inget vásárolni magának, és egyszerűen nem tudtak megegyezni színben, méretben. Tehát, hogy olyan volt a csaj, hogy nem merte megkérni, hogy levegyem valamit a felső polcon, mert akkor a műkörmei voltak, attól féltek, széttépi a ruhadarabot, úgyhogy inkább elment máshova vásárolni, és mondja, hogy annyira sötét volt a csaj, hogy egyszerűen, tehát a jó napot kívánokon kívül igazából nem lehetett vele semmiről se kommunikálni, tehát az, hogy milyen inget, mit szeretne hozzá, milyen kiegészítő, tehát ő teljesen készen ment vásárolni, mint általában szokott, és hát az eddigi kedvenc márkáját úgy néz ki, hogy dobni látszik, mert hogy hát olyan volt a kiszolgálás mellette. És talán amiért ez az egészet elmesél nektek, az egyetlen egy mondat, hogy baszki, Boris, alig tudtam megkülönböztetni a nőt a próbababától. Na úgyhogy az jutott eszembe, hogy csinálunk leátállakat, hogy az egyik ilyen S-sel kezdődő és inszélre végződő bolt lehet látni, mert levertem egy próbababát, és elgurult a feje, és mesélték az ottani eladók, akik nem plázacicák voltak, hanem valóban értettek a logukhoz, hogy ettől ők is jártak így, és a fej kigurult az előtérbe teljesen, és hogy a vásárlók kicsit megrökönyödtek. Tehát alapvetően, hogy így én azt hittem, hogy alapvetően a kereskedelemben azért kell némi fifika, nem? Tehát azért tudni kell eladni, ismerni kell a terméket, udvariasan bánni a vevővel, megfelelően kezelni tudni az ilyen helyzeteket, és azt mondja a barátom, hogy nem, mert ez nem az egyedi alkalom, hogy 3-4-szer járt, és ezek nem olcsónak prémium kategóriás boltok, és hogy így azért ő azt a teóriát állította föl, hogy azért üresek ezek a boltok, amerre ő jár, azért nincsenek tömve, nem azért, mert drágák, hanem azért, mert olyan a személyzet, hogy nem mersz bemenni, mert félsz, hogy olyanná válsz, mint ők. Úgyhogy nagyjából ez a morgás, hogy egy picikét lejjebb adtuk a szemléletből. Nyilván az se jobb, tehát most a kicsit testesebb hölgyem én se jobb, aki úgy beszél az emberrel, mint a Burzsula nővér a Dr. Bubóból. Nekem ilyen történetem volt egy ilyen cipőboltban, hogy valami táskát akartak megnézni, mondom, ott volt egy ilyen fellépő, mondom, felmászok, leszedem, azt mondja nő, nem örülök neki, de ilyen köszönés nélkül hátrafordult, és akkor már sokadik ilyen volt, én meg elmondtam neki, hogy én meg annak nem örülnék, hogyha ő felállna erre, mert nem biztos, hogy az emellett ezt elbírná, ezt a terhelést. Hát utólagosan sajnálom a bodybuildingot, de akkor abban a pillanatban annyira rosszkor, rossz helyen, és van büdös bunkó módon szólt bele egy beszélgetés, vagy nem tudtam másképp kezelni, úgyhogy majd egyszer meggyónom. Egy a lényeg, hogy ez a plázacica dolog, ez még mindig létezik, és sajnos nem csak a vevőknél, úgyhogy remélem ez majd változni fog. Köszönöm szépen! Na de menjünk Oroszország fele, fecsék érkeznek, jön a dal! És az aktuális láger, Sigma Boy!

Nekem a Surci írja, próbálom összekötni a gondolatársítást, hogy én meg a hét törpéből a kuka, tehát hogy így. Végülis az az igazság, hogy akár lehet, akár, ha rálépsz a lábamra, kinyílik a szám, az teljesen biztos, mint a kukának. Egyébként a tornasorban én voltam a harmadik, a Crash-t, a Ritolc után én voltam a harmadik a tornasorban, tehát. És tényleg a Vizlotki és Annyika volt a legkisebb, és ő írt a kukának, tényleg. Vagy nem tudom, ki volt a legkisebb, de aztán vagy ő, vagy a Sheppertoni, mert nem emlékszem. Na, most nagyon fontos információ volt, mert hogy időjárásra szeretnék beszélni, és hogy ezt hogy fogom kötni, tehát hogy ti se féljetek attól, hogy nem fogtok megnőni, és kukák maradtok az esőtől, erre van az esély, mindjárt kitaláljuk és kiderítsük ezt. Na így kell kötni a semmihez a semmit, közepesen fel, és az idő 22 Celsius fokot mérünk, nekem egyébként ez az arany út, ez az arany középút, hiszen szerintem ennél jobb nem is kell az időjárásban. Frontmentes kedre számíthatok, kedves hallgatók, mit vegyünk fel, nyári ruhát, napszemüvegbe mindenképpen érdemes töltenünk, mert kedden több órára mindenütt kicsit a nap, a napközben megnövekvő gomolyokból csapadék már nem valószínű az országban. Több helyen lesz viszont élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Na most ez a nagyon érdekes, hogy először azt írják, a gomoly felhőből nem lesz csapadék, után azt írják, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Na most fölmerül a kérdés, kedves időjárás kutató emberek, hogy akkor a zápor mi az anyámból fog jönni, hanem a felhőből, hogy lentről löki valaki vízágyúval, én nem tudom, de ez itt nekem képzavar, mindjárt megnézzük ezt bővebben, de ott van 26 Celsius fokot várhat az időjárás. Na kedden nem írnak kérnek egy csapadékot, de aztán változékonyra fordul az időjárásunk a holnapi naptól, mert hogy szerdán a legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutáni számottevő csapadék egyelőre nem valószínű. Hajnalra majd 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal találkozhatunk. Délután viszont már nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18 és 31 fok is lehet, nyugaton és észak-nyugaton maradhat hűvösebb az idő, hát hol máshol persze. Csütörtökön keleten a déli szél lehet élénk, még Dunán túlon, valamint a Dunatisza közén az észak-nyugati nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken megérkezik egy újabb hideg front, a déli majd észak-nyugatira forduló szél élénk lehet majd, és akár viharos is. Délután 20 és 29 fokot mérünk, észak-nyugaton lesz még mindig a hűvösebb, tehát mifelénk. Orvos meteorológia, kedden elvonul a front, az érzékenyek körében azért lehet fejfájás, vérnyomás problémák, keringési panaszok bizony előfordulhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is előfordulhat. Nem akartam ezzel poénkodni, csak ez most így jött ki. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia, kedden a mindenféle zivatarok környezetében, mert azért van erre csak-csak esély, csúszós vizes utakkal találkozhatnak a közlekedők. Több helyen lesz élénk zivatar környezetében erős piros a szél, ami ugye jelentősen mértékben csökkentheti a járművek menet stabilitását. Tessék tartani megfelelő követési távolságot. A polnának igen imádják az ilyen időt, fenyőfélék, pácsitfélék magas koncentrációban, bodza, útifű, csanálfélék közepes, és a gombák is ellen vannak, valamint a lórom és az eperba félék is pollen ügyileg, tessék ellenük védekezni. A Balcsinál kedden a nyugati délnyugati szél időnként élénk lehet, 24-27 fokot mérhetünk, magas az UV-sugárzás és a vízhőmérséklet, hát már lassan-lassan fürdésre alkalmas 20 Celsius fokos, az erősebbek már tesztelhetik ezt. Big Gabiék jönnek itt a Szintű Lédivel,

Napjára megedemetekkel közlekedési információk. Egészen pontosan ebben a pillanatban frissült vadonat új infókkal tudok jelentkezni. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Viatorbely között a külső sávon lassulásra, szakaszos tolódásra számíthatnak az erős forgalom miatt a közlekedők. Személy autóval az átteret belső sávban még folyamatosan tudtok haladni. Az M1-es autópálya Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel jelenleg az 50-es és az 59-es kilométer között. Mozgó terelése halad a munkavégzés, ahol a forgalom ugye egy sávon halad, a mögötte kialakul a torlódás már több kilométeres. Szintén torlódás alakult ki az M0-as autót keleti szektorán az M3-as felé, Gyár és Vecsés között hosszabb menetidőre számítsatok. A 2-es főúton Vác belterületén a Balassagyarmati úton a II. Világháborús robbanószert már megtalálták. Ez azért örülök rajta egyébként, mert az albajtó teljesen indokolatlan ebben a mondatban. Egy a lényeg, találtak II. Világháborús robbanószert, hogy ezért a 35-es kilométernél teljes útjárat vezettek be, kerülni a városon belül lehet. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két személyautó karambolozott, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül tudtok. Határokkal, határátlépésekkel kapcsolatos infóként még mindig a www.polisz.hu oldal tájékoztat, és ma is érvényes a mondás, magatokra, boliszkára, szép anyagra, kerekvilágra, kockasajtra, mindenkire vigyázni, mert ugye hazavárnak mindenkit, oda is elindult, meg talán még egy jó ebédre is.

magyar kosmológia egyébként, én nagyon szeretem a Hungarian Countryside Feeling oldalnak a kis posztjait. Nem mindig sörökről van szó, nem mindig kocsmák, úgyhogy ezért igyekszem mindig mazsolázni belőlük, de a mostani söröző azért leginkább a kosmológiához, az én általam kedvelt kosmológiához kötődik. A vadás sörözőről beszélünk, Arló településen Rákóczi úton található. A szuper jó Experience Balkán csapatának írja az oldal, az egyik kemény magjával ködösen látogatta meg ezt az igencsak autentikus és egyben barátságos észak-borsodi kiskocsmát. Az utcafronton semmi cégér vagy reklámtában nem utal arra, hogy itt bizony kocsma működik. Itt nincs szükség, helyek úgy is tudják, hogy ez egy ivó és mulatozó egység. Csupán az ajtó felé kifüggesztett kipazárva táblában lehet következtetni arra, hogy itt azért csak lehet valami. A tőzsközönség nagyon barátságosan fogadott minket, messzire jött felfedezőket. A végére egy közös vidám táncos mulatozás is kialakult köztünk és a tőzs vendégek közül. Amúgy a kocsma melletti buszmegállónak az a neve, hogy Arló Italbolt, Google térképen nem is található, tehát igen, neki kell menni ennek a helységnek, hogy megtaláld, de annál barátságosabb a fogadtatás. Tehát tényleg látszik itt az embereken, hogy kedves, normális emberek, szerethetőek. Egy Dreher sört láttam fogyasztásra, tehát nyilván itt nem a különböző kézműves sörök és az egyéb ilyen patika dolgokról van szó, hanem itt arról van szó, hogy érezzük jól egymást, szó se róla, úgyhogy mindenféle commerce italokkal ugye lehet találkozni, de mindenki nagyon kedves, mindenki nagyon szerethető, a helység belülről tiszta, hát kívül egy pici renoválás talán már ráférne, de ez nem annyira nagy probléma. Egyébként itt közben látok, vannak itt hangfalak erősítők, itt akár zenét hallgatni lehet hangosan, vaddisznó relikviák vannak a falon, ugye ezt inkább szőre szokták mondani, az elmaradhatatlan Camino kandalló szolgáltatja a fűtés a nyári időszakban, de azért van klíma is, haladnak a korral, de összességében így a fényképek alapján is igencsak szerethető helynek módosul és minősül a helység, úgyhogy vadás söröző, ne felejtsék el, Arló Rákóczi út, hát mit is mondhatnék erre, a buszmegállótól nem annyira messze, de tudjátok a mai mondásomat, mint mindig, fogyasztatok ma is felelősséggel, nem sokára Boriszkov!

kívánok, Enzsikennek is kellemes szét napot kívánok, jó keddet, hogy mondanom, és csodás szét napot kívánok mindannyiunknak, köszönjük szépen! Kicsit tudom, mindenkinek szét hallottatok, akivel egyébként jövő hét pénteken a Neoton koncerten szintén találkoztatok, mint ahogy velem is majd, szokásosan a Gotthard színpadon. Katy Perry a folytatásban közül a Band Aid-t, és a dal hozza magával a buriszkópot természetesen.

az átjönünk, mert az újabb kedvenc, hogy gyorsan elmondom akkor a horoszkópot. Június 2-a, a napi horoszkóp 2026-án, június 2-án, kosokkal az élen. Kedves kos, kedden érdemes időszállod arra, hogy ne csak megértsd a helyzetet, hanem konkrét lépéseket is tervez. Ne próbálj mindent erőből megoldani, a figyelmes meghallgatás már többet érhet, mint a legjobb érvek. Mikák, olyan információ juthat el hozzád, amely segít tisztában látni egy kapcsolat, vagy egy munkahelyi helyzet valódi hátterét. Egy közeli rokon vagy barát fontos szerepet játszhat abban, hogy új nézőpontból tekints valamire. Igen, ez fontos dolog lehet. Ikrek, valójában elkezdődik ma egy szakasz, amikor a sok ötletből kézzelfogható eredményeket lehet hétrehozni. Hallgass az intuíciódra, különösen akkor, ha valaki túl szép ígéretekkel próbál meggyőzni. Rákok! A keddi nap kiváló alkalom arra, hogy tiszteld azokat a félreértéseket, amelyeket az elmúlt hetekben mondjuk úgy feszültséget okoztak. Ne becsüld alá a megérzéseidet, mert olyan részleteket is észrevehetsz, amely mások figyelmét is elkerülik. Hát kérdés, hogy mennyire akarják azok a mások ezt, hogy észrevegyék. Egy korábbi döntés következményei most kezdenek kirajzolódni, egy fontos felismerést hozhatnak számodra. A túlzott megosztás helyett most a diszkréció lehet a legjobb stratégia. Szűz! Egy beszélgetés során olyan felismerés érhet, amely segít eldönteni, kik azok, akik valóban támogatják a céljaidat. Egy közös terv vagy nyári program szervezése különösen jól alakulhat. Mérlegek! Olyan helyzet mellett egyértelmű, amely korábban bizonytalanságot okozott, egy vezető vagy tekintély személy figyelmesebben hallgat meg, mint máskor, ezért érdemes nyíltan megfogalmazni az elképzeléseidet. Nem is mondom, skorpiók! Kedden különösen erős lehet benned a vágy a tanulásra, az utazásra, vagy arra, hogy új tapasztalatokat szerez. Most érdemes nyitottak maradni mások véleményére, még akkor is, ha az elsőre nem is értesz egyet velük. Nyilasok! Egy pénzügyi vagy érzelmi kötődés kerülhet a figyelem középpontjába, az égi erő segíthet mélyebb beszélgetések kezdeményezésében, de csak akkor, ha hajlandó vagy valóban meghallani a másik vél érzéseit is, ezt nem árt mondjuk némi fülnek lenni. Például Bakvin Boriszka, kapcsolataidban új szakasz kezdődhet, egy partner közeli barát vagy munkatárs olyan gondolatot oszthat meg veled, ami segít tisztában látni egy közös ügyet. Kedden különösen fontos lehet az empatikus kommunikáció, ne tessék, mert logikus érvek önmagukban nem biztos, hogy elegendőek lesznek. Ha van rendezetlen konfliktus az életedben, most közelebb kerülhetsz a megoldás ez a nap. Arra emlékeztet, hogy a legerősebb együttműködések kölcsönös bizalomra épülnek. Na, tudtátok ezt? Na. Bizonytő. Egy korábban halogatott ügy rendezése váratlan megkönnyebbülést hozhat. Sikerülhet felismerni, hogy mely kötelezettséget vállalod megszokásból vagy bűntudatból, és melyek szolgálják valóban az érdekeidet. Ugye ez is fontos, tehát végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, a közelmúlt felismerései segítenek abban, hogy bátrabban vállalod önmagadat és azokat a vágyakat, amelyeket eddig háttérbe szorítottál. A nap kedvez a művészi tevékenységnek, a köbös közös programoknak és minden olyan élménynek, amely örömet és feltöltődést okoz. Így belegondoltam, hogy lehet a közös program például közös, hát a közös, benne se tudja, ami ködös, abból lehet jó, a közösből is lehet rossz. Attól függ, hogy nézzük, úgyis csak a jó fognak teljesülni, többé nem érdemes foglalkozni. Szerintem a gomb az érkezik, ugye említettem, hogy újabb kedvenc nóta, jó, jön a lábjellekkel, love some baby.

Nagyon szépen sokszor szoktam mondani az esküvősön, akik jönnek hozzám mindenféle zenéléseket ugye megbeszélni, hiszen én esküvőn is DJ-skedem. Nagyon utálom azt a szót, hogy esküvői DJ-skedés, ilyen nincs esküvői DJ. Ez olyan, mint a tatabányai DJ, az létezik, de esküvői DJ nincs, csak nincs olyan közcsek, hogy esküvő. Na, ne is menjünk ebbe jobban bele. Lakonikusan mondanám, hogy vannak olyan szabályok, amik már nem létezőek. Tehát nem kell kötelezőnek lenni különböző etiketnek, hiszen ez két emberről szól, a legjobb esetben ugye egy férről és egy feleség jelöltről. Na, nézzük, hogy mik azok, amiket már nem kell annyira betartani. Igazából talán semmit se, de ezeken érdekesen elgondolkodni, mert hogyha valaki ezek közül valamelyiket nem szeretné betartani, tönkre tudja tenni az egész esküvőt ezzel. Na, azt tartják, hogy esküvőre ugye nem illik feketében menni. Régen a fekete egyértelműen a gyász színe volt, ezért esküvőn illetlenségnek számított. Ma viszont a fekete az egyik legelegánsabb választás, különösen formás eseményeket. Tehát ha feketébe akarsz menni, mondjuk meg akarsz főni, akkor természetesen mehetsz feketébe. Régen az is szokás volt, hogy mennyasszony családja fizet mindent. Ma már azt fizet, aki tud és szerette hozzá elülni, mondja Nick Layton etikett szakértő. Így van egyébként, tehát nem muszáj ehhez kötődni, hiszen nem feltétlenül állunk mindannyian ugyanabban az anyagi helyzetben. Hogy mennyire kell ajándékot kell vinni esküvőre, az online NASZ ajándék listák és pénzbeli hozzájárulások korában már nem elvárás, hogy vendégek becsomagolt ajándékkal érkezzenek, sőt, sok pár kifejezetten azt kér, hogy ajándékot előre küldjék, igen. Sőt, elmondom nektek, hogy a pénzadományokat, amikor azt mondja a házasolandó szándékhoz, hogy nem nagyon tudja, hogy oldják meg, mert nem akar ilyen vajlingba dobált pénzeket, akkor azt szoktam mondani, hogy csinálnak egy asztalt egy ilyen letakar dobozzal, és oda lehet tenni az adományokat egy szép helyen, és akkor megvan oldva a dolog, hiszen azért valaki szeretne így is hozzáerülni a házassághoz, ami azért a lakodalom, tegyük hozzá, nem a legolcsóbb mulatság. Na, hogy a második esküvő, hogyha van, akkor legyen visszafogott, fehér ruha kizárt, ez hülyeség. Ezek a szabályok a vállással, az özvegységgel kapcsolatos elavult társadalmi ítéletekből fakadnak. Ha nagyobb lesz, szeretné, ugyanolyan boldogságot ígér a második házasság, hiszen azért házasodsz meg, így van. Hogy pénzt kérni udvariatlan, itt egy kicsikét érdekes ez a dolog, ugyan a nézet már a szinte teljesen elavult, sok pár örömmel fogad pénzbeli hozzájárulást, legyen szó nászlótól, lakásról, közös jövőről, az elsősen elfogadott. Tehát az, hogy elfogadsz, az oké, de hogy elvárod, az már nekem egy kicsikét olyan relatív. Tehát nem hiszem, hogy ennek így kell működni. Nyilván itt most lehet menni, és mitől jobb, hogyha valaki kap 3 mikrót, ez is rendben van, de valahogy az nekem olyan rossz szájíz, hogy azt mondja, hogy én most erre arra pénzt kér. Én nem nagyon szeretem az ilyen dolgokat. Na, a koszolós lányoknak egyformák a kinézetlen is tök hülyeség. A tökéletesen egyforma a ruhák helyét átvette már a színpaletta, vagy a stílus szerinti szabadság. Ez teljesen igaz. A másztépet se kell már nemek szerint feloszlatni, hőbörgőket kell, na mindegy. Ma már teljesen természetes, hogy a mennyasszony férfi barátot kér fel kísérjenek a vőlegény női tanút választ, ez sem mindig így van. Mindenféle vehezből jó, igazából aki hozzád közel áll, az kérje fel. Teljesen fölösleges a nemi szerepeket ezen erőltetni a szülyeségnek érkező. Az sem alapelv, hogy minden vendég plusz egy fővel, tehát nem muszáj párba jönni, hiszen akkor kizárod azokat a barátod, akik éppen esetlegesen szinglik. Sőt, talán még ott akár ismertelhetnek is. Úgyhogy a meglévő kapcsolatok alapján küldik ki a meghívókat figyelembe véve a költségvetés és a helyszín kapacitását. Hivatalos neveket kell használni a meghívókon, ez is hülyeség. A keresztnéven alapuló egyenlangú megszólítás sokat jelent. Én nagyon sok meghívót olvastam és láttam, sőt a köszönő ajándékokban is becenevek vannak, hiszen ők így szeretik egymást, ezeken a neveken szólítják egymást, miért baj ez? Na, ma bárki rendezhet például már lánybúcsút, akár barát, akár családtag, az ünneplés, vagy hát az utolsó, ereszd el a hajam a házasság előtt, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, hogy jó ez, de ha valaki jól érzi magát benne, és a másik nem maradszik, értem miért ne tegye. A csokordobás, a harisnyakötős vagy a tortavágás mind opcionális, ha szeretnéd, akkor legyen, ha nem, akkor kiöltötöd. Abszolút így van, én nagyon sokszor láttak olyan vőfét, hogy egy kicsit erőlteti ezt a halistakötő. A halistakötő dolog, azok a lányok, hogy kicsikét pirulósabbak és nem annyira szerettek szerepelni, borzasztó zavarba jönnek, és látszik rajtuk, hogy ízléstelenek a lehet. Ha nem akarod csinálni, ne csináld, bármit mond a cerkó, nem kell csinálni. Az esküvői ruha csak fehér lehet, ez is hülyeség, millióféle esküvőt csináltam, mert a fehér ruha viszonylag új hagyomány egyébként. Viktória király előtt a mennyasszonyok bármilyen szint viselhettek, és ma már ismételten túl vagyunk ezen a viktoriánus dolgokon, ami én szerintem nem baj. Mindenki abba érezze jól magát, hogy esküvőjén pláne róla szól, amilyenben szeretne.

felveszem 06 75 95 95, és természetesen van Boriszkás hívószám is 0 32 19 48 07, bulikkal ilyesmi a kapcsolatban. Rúg Misán, helyek, ahova nőknek tilos a bejárás, az újabb cikkben jelentik ezt. Japán Okinoshima szigete olyan, mint egy másik világban maradt volna ki. A szigeten ugyanis egy ősi sintoista szentély áll, amely az UNESCO világ örökség része. Okinoshimára a nők ugyanis egyetlen nem léphetnek be, a régi japán hagyomány szerint ugye a jakuzák is tartották ezt a hagyományt. A hagyomány szerint csak a férfiak léphettek a szigetre, de ők is csak kizárólag szigorú szabályok betartásával mesztelenül kell megtisztulási rituálján átesni a tengerben, hogy örülnek a cápák nincs a csomagóba. Éppen csupán egyetlen napon nagyon szűk körű kiválasztásban lehet oda bemenni férfiaknak, ami tovább erősíti Okinoshima időn kívüliségét. Na de van ám mások is ilyen például Görögországon, Athosz, a területen 1046 óta érvényben van az úgynevezett abaton, azaz a nők nem léphetnek be. A hagyomány szerint Athosz egész területe Szűz Máriának van szentelve, ezért más nő nem tartózkodhat, hát őnek már nem fog. Na mindegy, Athosz autonóm státuszt élvez, a belépés mai szigorúan szabályozott, és a férfi látogatók száma is erősen korlátozott. Hát Afganisztánon sem is nem lepődünk meg, lenne a mostanság, ami történt ott, hogy 2023-ban visszavette a tálib vezetés ugye az irányítást, ezentúl azonnal megtiltotta a nők belépését a parkba, ami a bent, ami nemzeti park nevet viseli. A nők belépését szemérmességi szabályokra hivatkozva tiltották be, fegyveres őrök jelentek meg a bejáratoknál, a turizmus ugye gyakorlatilag összeomlott. Japánra visszatérünk egy picikét, a Sugendo vallás irányzó szerint a hegy spirituális próbákat rejt, amelyekről a nő jelenlét elvonja a figyelmet. Ha túl szép a csaj, akkor elrontod a próbát, magyarul a Nara prefektúrában található Omin-hegyről beszélünk egyébként. A tiltás melyik érvényben van, annak ellenére, hogy Japán modern fejlett országként él a közösségben, már akinek. A hegy egyes részei UNESCO védelem alatt állnak, ami tovább bonyolítja ugye a kérdést. Aztán, hát Indiában sem fenékig tejfel a lányoknak, a hölgyeknek, ugye beszélünk kicsit a hinduizmus mostnak a ott maradt sallangjairól. A Sabri Ramala templom évtizedeken át tiltotta a 10 és 50 év közötti nők belépését arra hivatkozva, hogy ebben az életkorban menstruálnak, ami a templomi hagyományok szerint rituális tisztátalanságnak számít. Látjátok, hogy ott is mennyi hülye van? Bár az indiai legfelsőbb bíróság 2018-ban ugye eltörölte a tiltást, a gyakorlatban a nők továbbra is komoly ellenállásba ütköznek, a téma azóta is vallási hagyományok és az emberek a ütköző pontja Indiában. Nem csak ez, de nagyon sok minden más is persze. Hát menne oda a nők helyébe az, aki hülye. Nem megyek oda, lányok, van annyi csodálatos hely, tessék máshova menni. Én veletek vagyok. Na és Daniel Fé viszont egy bocsánatkérés elékezik itt a dalban, és Spiggy Boy-a nem X-ben jön a felvétel, ez pedig az elrontottam.

Köszönöm szépen ma! Kettő darab női nénapot ünnepünk, elsősorban Aliták és a Kálmenek ünneplik a nénapjukat. Nagyon boldogat, kedves Aliták és kedves Kálmenek, nagyon boldog nénapot kívánok! Vannak másodlagos mai névnaposaink: Anna Mária, Eugén, Gemella, Martalina, Rasmus, Rézmán, Vénusz, ez is egy név, Ábel, Amélia, Arisztid, Blandina, Erasmus, Geminián névnap is van, sőt az Etelék is, az Árminok is ma ünneplik a névnapjukat. Másodlagosan boldog nénapot nekik is, holnap a Klotilde névnap jön majd, szintén ritka név, de régen gyakori voltak, és boldog napot előre. A szülőcsi napsiszót kizárt, hogy ma is kihagyjam. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, aki ma van, vagy éppen

Hát azt mondom, két éve szemes rá, megszólalt, hogy Jody Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó színész, ő leginkább a Tarzan szereplő, mert nekem mai napig ő lesz az igazi, valódi Tarzan. Ez nem is tudom, hogy Temesváron született, na hát. 157 éve született Szomori Dezső írónk, újságírónk, 155 éve született Nyíregyházi Báron Nyári Albert festőművész, író, történész, régész és néprajz kutató, aki sokat tett a lengyel-magyar kapcsolatok építésére. Ugye Polák Venger Dabra Brantyi, 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót, köszönjük neki. 118 éve született Szentkuti Miklós Kossuth Díjas író, műfordító, a magyar regényirodalom nagy megújítóinak egyike. 105 éve született Karinthy Ferenc Kossuth Díjas író, drámaíró, dramaturgó, Budapesti Tavasz szerzője. 102 éve született Böszörményi Géza Kossuth Díjas filmrendező és forgatókönyvíró, ugye ismeri a Szandi Mandit? Ez egy nagyon érdekes egy film, nézzétek meg. 99 éve született Würc Ádám, Munkácsi Mihály Díjas képgrafikus, festőművész, érdemes művészünk. 98 éve született Kovács Erzsi Emerton Díjas énekesnő, bizony, aki 1950-től kezdve a 2000-es évekig énekelt, fantasztikus jó dolgokat énekelt. 89 éve született Ütő Endre, basszus opera énekes, a Magyar Állami Operász főigazgatója volt 91 és 95 között, hát erre a dátumra, és persze őre is emlékszünk ma. Múljabb, hogy után pedig Ghostbusters, ez érkezik a kellemes dalban, Nubisco Remixében, ebben Live on Edge.

Na kérdezem, lesz itt még Zsolti? Nem fogtok hiány szembenni Zsoltikban, persze engem így ott a világon senki nem hív Zsoltinak. A lényeg az, hogy 20 órától Zsolti kollega érkezik, őt is hallgassátok ma sok szeretettel, addig is persze jó zenékben nem lesz hiány, itt a Super DJ Rádióban. Én még hozok 2 dalt, jön egy Stravinsky és a Vision. Legyen az utolsó előtti.

érkeztünk a szállodalhoz. Legalábbis jó magam mindenféleképpen. A honlapotot nem ígérem nektek, de megpróbálok majd érkezni. Ébiszemel a beszemem úgysóval az állásban és a hátban remixemmel. Köszönöm a szíves figyelmeteket. Örülök, hogy ma is velem tartottatok. Boriszkát hallottatok az elmúlt 2 órában. Sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

I'm afraid. Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Nyolcvanas évektől napig.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: funky.
1: Just get on down.
2: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk.
4: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.
5: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Todo se mueve cuando pienso en ti. Es una noria que tengo en mí, por eso podrás dejar.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Love goes down.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Moscow. A city of adventure and passion. Where people love and fight. In the burning lights of Moscow nights.

0: DJ Radio. Hungarian web radio station.
1: Squeeze your damn

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már Zsoltit halljátok, és hát tudjátok, hogy kedden 20 órától mindig jövök hozzátok, és hozom nektek a 90-es éveket. Hát a 90-es évekből mindig úgy igyekszem, hogy a legjobb zenéket tudjam nektek mutogatni. Most úgy döntöttem, hogy a Eurodiscot félreteszem, és megint előveszem a Dream Dance zenei stílust, a 90-es évekből természetesen. És hát nagyon sok feldolgozás is lesz, például mondjuk a Snap együttestől Sash is fog nekünk feldolgozást mutatni, na meg a Kite Racid, és hát gyerekek, nem is mondom tovább, mert legyenek meglepi zenék. Ehhez én kívánok nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, és nem csak szórakozást, hanem pihenést is, ugye? Mert hát a zene az pihentet, engem legalábbis pihentet, és nagyon remélem, hogy ti is úgy vagytok a zenével, hogy pihenésre is használjátok. Nos, hát hoztam én olyan zenét is, csalni is fogok egyébként, elmondom nektek. Isa István barátomnak szeretném megmutatni, de nem az adás elején, hanem majd valamikor a vége felé. Egy diszjokéi mixet szeretnék mutatni a 80-as évekből. Én ezeket a diszjokéi mixeket nagyon-nagyon szeretem, be is gyűjtöttem mindegyiket, tehát nincs olyan, hogy valamelyik diszjokéi mix nekem ne legyen meg. Ha esetleg ez a verzió megtetszett, akkor megírjátok, ugye, és akkor én majd valamelyik másik adáson nagyon szívesen lejátszom akár a következőt, vagy az előzőt, mert hát én a Party 2-est fogom játszani nektek, ami nagyon nagyot fog ütni, és azért mondom, hogy csalás, mert a 80-as években jöttek a diszjokéi mixek. Hát gyerekek, a zenéket nem nagyon akarom elbeszélni, ezért én most ezt a zenét, amit hallotok, már is rakom az elejére, és meghallgatjuk elejétől végéig, aztán majd megint beszélek egy kicsit. Where do we go, human?

0: Hát gyerekek, már is itt vagyok, és hát tudjátok, hogy nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, és erre szoktam is mutatni példát. Na, ilyen lesz majd a következő zeném a Kai Tracittől. És hát ugye, hagyj szóljon addig, amíg beszélek, majd visszatekerjük az elejére, és meg fogjuk hallgatni. Hát Mazsi itt van velünk, nagyon örülök, Mazsi, hogy itt vagy, mert egy lassú zenét szeretnék meghallgatni, és nagyon-nagyon remélem, hogy neked is jól fog esni majd. Szia Mazsi, nagyon szép estét kívánok neked, és hát köszönöm a jó kívánságot. Aztán Fater is velünk tart, ő pedig azt írja, szép estét Zsolti, Sofrongari jelen, Fülel, ugye, a Csipe csapat, és hát kellemes rádióhallgatást minden szuper DJ rádiósnak, ugye, rádiózónak, hát bocsánat, szia Fater, nagyon örülök neked, és örülök, hogy itt vagy. Aztán is a István barátom is itt van, ő pedig azt írja, csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolt, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Itt vagyunk az Isa család, örül neked, már vártunk téged. Csodás, hát kívánunk, csodás mindenkinek kívánunk, hát István, most ezt nem tudom összerakni, de gondolom, hogy csodás estét kívánsz mindenkinek, na meg jó zenehallgatást, hát nagyon szépen köszönjük. Gyula barátom is velem tart, szia, jó adást kívánok, buli van, Gyula, te nálad mindig buli van egyébként, meg itt nálunk is buli van a Super DJ Rádión. Hát gyerekek, mit mondjak nektek? Nem is tudom, hogy mit mondjak, és hát szeretnék üdvözölni még egy illetőt, aki nem akárki, Bianca. Hát szia Bianca, nagyon szép estét kívánok neked. Na meg jó szórakozást, és te már azt hiszem, hogy másodszor tartasz velünk a Super DJ Rádióval. Hát nagyon remélem, hogy ez mindig így lesz, mindig amikor én vagy akár bármelyik kollega, ha jön adásba, ugye, akkor te velünk tartasz, és így legyen. Nos, a zenét vissza az elejére, és azt mondom, hogy élvezzük ki minden egyes hangját.
1: For just one day.

Gyerekek, igaz, hogy ez a zenei stílus a 90-es években jött, és hát elkísér minket szerintem, amíg csak vagyunk, amíg csak élünk, de azért azt hagyd mondjam el nektek, hogy fel kell nőni ehhez a zenei stílus. Ez egy olyan érdekes stílus egyébként. Nem is az, hogy szórakoztató, mert ez nem szórakoztató zene, ez inkább ilyen, nem is tudom, élvezetes, ezt a zenét élvezni kell. Nos, közben Csányi János azt írja nekem, hogy szia Zsolt, szép estét kívánok mindenkinek, pörges minket, készül a vacsora, húsleves gazdagon és sült csirkeszárny, steak krumplival, hoppá, hát hoppá, hoppá, igen, hát János, bejött nektek az élet, mit nem mondjak, hát örülök, hogy ilyen jól megy, és hát ugye megkezdted a pihenőt is, hát nagyon jó pihenést kívánok neked.

gyerekek közben. János azt írja nekem, hogy olvasom szó szerint fiatal korom emlékei, nem vagyok öreg, csak a gyerekek nőtek fel. Hát János, az az igazság, hogy sokan vagyunk így ezzel közben. István barátom azt mondja, hogy mi most műsorodra koncentrálunk, nincs majszolás, teljes figyelem a muzsikák hangjára. István, igyekszem és minél kevesebbet beszélni is, mert hát úgy jók a muzsikák, hogy elejétől végéig meghallgatjuk. Hát figyeljetek, hogy mit is hallgatunk most, ez itt már a Somebody.

Nos gyerekek, a következőkben egyébként, amit hallottatok, hát őrületes muzsika, és hát ez a zene inkább ugye vágyfülűeknek szólt, na de a következőkben MC The Real McCoy Automatic Lover. Nos hát gyerekek, közben Encsike is megérkezett, aki azt írja nekem, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, szép estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást, jó adást, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és hát én is kívánok neked a jó zenehallgatáshoz, hát nagyon jó pihenést

hát Bianca is üdvözli a hallgatókat, azt mondja, hogy jó szórakozást kívánom minden Super DJ Rádió hallgatónak. Hát Bianca, köszönjük szépen, és én is kívánok neked nagyon-nagyon jó szórakozást.

Hát gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, de muszáj olvasnom, mert hát olyan jó visszajelzéseket kapok, amiket szeretnék veletek megosztani. Először is DJ Csabi azt írja: szia Zsol, ezt nagyon jól nyomod, szép estét és jó rádiózást minden szupernek. Aztán Gyula barátom azt mondja, hogy nagyon nagy buli van, táncolok én is. Hát Gyula, ne fogd vissza magad, adj neki, azt mondom. És Mazsi viszont azt írja, hogy de jó kis zene volt ez anó. Hát igen, Mazsi, nagyon sok jó zene volt anó. Aztán István barátom pedig azt írja, hogy itt minden zene a kedvenc, nincs nem kedvenc. Hát nagyon örülök, István, hogy tetszik. Egyébként kíváncsi vagyok majd, hogy a diszjokei mix be fog eljönni. Egyébként az már ugye a 80-as évekből fog szólni.

gyerekek, tudjátok, nálam szokott lenni lassú zene is, és hát az utóbbi időben azért úgy, hogy elhanyagoltam a lassú zenéket. Minden egyes műsoromon egy-két lassú zenét szoktam játszani. Na most kettőt fogok játszani, és talán azt mondom, hogy meglepetés, kedvenc lassú zenéim fognak szólni. Egyiket Mazsinak fogom mutatni, másikat pedig Biancának, mert ugye a lányok, a csajok azok nagyon-nagyon szeretik a lassút, bár igaz, hogy azért a férfiak közt is vannak olyanok, akik az értékes és kellemes zenét szintén szeretik, és én nekük is szeretném mutatni a lassú zenéket.

Hölgyek és urak, először is jön egy Ice MC zene, és majd utána két lassú zenére tessék felkészülni, mert iszonyat, amit adnak nekünk a két együttes, és az énekes ugye, tehát nagyon-nagyon ismert együttesektől fogom játszani. Először is Ice MC, és utána meglepi muzsika kettő is.

Hát gyerekek, én azt mondom nektek, hogy a következőkben tessék helyet foglalni, és nyugodtan, akár csukott szemmel is a következő két számot meg lehet hallgatni. Az első, az Mazsinak fog szólni, majd a második Biancának. Két hatalmas muzsika, ismerjük, nagyon-nagyon régóta szeretjük is őket. Hát jó szórakozást kívánok mindenkinek a következő két zenéhez is. Hozzáteszem, hogy ismert, még utána is nagyon jó zenék jönnek.

Az hölgyek és urak, egy hosszabb zene következik, 8 perc a muzsika, de érdemes meghallgatni, mert egy klubverzió, egy extended klubverzió, tehát tudjátok, egy értékes, kibővített verzió. Cathy Ryan zenél nekünk, és hát nem is mondok én semmi többet egyébként, és majd hamarosan fogom játszani a diszjokéi mixet, ami őrületes lesz. És hát igen, mondom, hogy az már majd a 80-as évekből jön.

Saying we're going for

Nos gyerekek, hát őrületes a zenei hozatal, de hát mindig ez van itt a Super DJ Rádión, hogy mindig őrült zenék szólnak, és hát természetesen a leges legjobbak. Hát még az adás elején ugye mondtam nektek, hogy egy kicsit csalni fogok, és elmegyünk a 80-as évekbe, és a 80-as évekből szeretnék István barátomnak, Isa István barátomnak mutatni egy muzsikát, egy diszjokéj mixet, már csak azért is, mert ezt a zenét, nem azt mondom, hogy ezt a zenét, hanem ezeket az egyvelegeket azért már eléggé feledőben raktuk, igaz, én magamnak itthon szoktam hallgatni, hát így adásban azért nem sűrűn játszom, nagyon sok ilyen diszjokéj mix jelent meg, annak idején mindegyike itt van nálam, és szépen gyártam őket fölfelé a gépekre, ugye digitalizálom azért, hogy meg tudjam mutatni azoknak, akik régen szerették ezeket a zenéket, és ugye a szlogenünket ismeritek, hogy emlékeket ébresztünk, most egy kicsit bakelit szag lesz érezhetően, tehát nagyon-nagyon bakelit szag lesz a következőkben, és hát nem is beszélek, mert hosszú 13 perces, nem fogjuk unni, és nagyon jó szórakozást kívánok azoknak, akik a retro zene szerelmesei, és szeretik a 80-as éveket.

0: And take this junk and your blonde tramp and get out of my...
1: Hát, hölgyek és urak, ez volt a DJ Mix egyike. És hát ugye ez már mondhatom, hogy őrület zenében, nagyon-nagyon őrület. Azért néha majd mutatok még nektek ebből a zenei stílusból, ebből a diszjokéi mixekből egyet-egyet. És hát ugye eltelt a műsoridő, és nagyon-nagyon gyorsan elment ez a két óra hossza, vagyis nekem legalábbis élveztem a zenéket, remélem, hogy ti is. Hát kívánok nektek további jó szórakozást azoknak, akik még maradnak a Super DJ Rádióval, akik viszont már pihenni mennek, azoknak nagyon jó pihenést, akik dolgoznak éjszaka és ugye velünk tartanak, azoknak jó munkát kívánok, és ne feledjétek, hogy vasárnap jövök hozzátok 80-as évekkel, és ki is fogom használni majd a lehetőséget, és hozok megint egy veleget. Nem biztos, hogy DJ mixet, lehet, hogy valami más, mondjuk Max mixet, vagy akár miért, de úgy fogom intézni, hogy lehetőleg a legjobb muzsika legyen. Gyerekek, sziasztok, további jókat kívánok mindenkinek!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Feel the heat.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. I make you wolf like

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!